0: in a hantason kern siad an chuin alint chan cín agus spragan siad an cuimsiú sa sílta. Is de siad choma tacht le chéile agus daling lech le bagatíir an sport awil dópail agus cúblaid le hí. In a hantason tak ian Erasmus Plus le hamachtí nafra bois a chur an acliacht is a cúil chan cín a spragan gnéviat ionach sa sport agus a chur an leis an góraach a gunan idri alahe. Rodella in Erasmus Plus, Naga Duggan Chandesh, Dorna Agriachti Sport, Porta Glocker, Sakwakan Ska Olimha, Agus Kochala Harlar. Niho Angagarn on 10th of Sorbuk, Takiuchtas Muinu Erfoil, the Gnevichti, Agriachti, Agus Lianri Sport, Akfor Brianche, Hyunsnev, Agus a Smuinte Fein Homach, and on Sport of Kirchen Keen. Eruna Ravils Doyog, Vol Parliament Nahorburg, Grahofi, Law Sport, Orbuk, Erfodan Antish. Denag 16 orpach an sport de in gavis koidiag. Rachtailta 16 orpach an sport idar an triula fihid agus an truchula de vi vanfor. Agri an balstait an antish agus tirha kofaitiachta a rean lahan gneviachti agus imachti tanavacha. In gavile fese kahar rachtailag 16 orpach an sport in och moi dahad tir in san antis agus moi himpeler. Honig de milu in dina lekele, lu klasa profesionta in san airav, chon a bashand an sport chelura. Clachtine idir óga agus éasta a raibh levéleg súla a clíochta acá, páirt a réon lehan gníomhíochtaí, ó an maratón, umrascáil, sacar, cormórtasí le doige agus fiú siúláidí cúine sa fhorc. Fuair na himachtaí ag súla takeíochta ó chónaimna sport, clubanna áitúile, scoilne, agriochtaí sláinte agus cuistí olimpica náisiúnta. Samplí eile de hionsnaf de chuidin anta se chelúran an sport ná gradam hashclub be active agus gradam sport hashclub be inclusive. Bronte doosne ruine einer agus ar hionstel a chur an acliacht is a cúil con cín, agus a bhain lasas an sport con cárúla grúpi de fúlis a tachí lán fár tú. Léirean na hirachtí san galéir gul an teanta stung a vail te fén sport a chur con cín, as an tlí in ar fed le sin dul con tarifan na sochi Europí in a homlaine. Cé gul dú lán an fós gan daut, mar ean le réim si in a wil gála fios, ta eachtí dente gan eantas le blianta biog an os chun ferbert agus siachain in san Árup a chahú tred an sport. The Europile Radio, Radio Grace on Parliament na Horpa, ochr an podcrell asa de láhar.
1: Megvan a legjobb filmnek járó európai közönségdíj, a Lux idei győztese. A legjobb filmnek járó Lux európai közönségdíjat 2024-ben a Tanári Szoba című német filmdráma nyerte el. A német Ilker Csatak rendezte a Tanári Szoba, egy fiatal középiskolai tanárnő Kárla történetét meséli el, aki idealizmusával kitűnik kollégái közül. Az osztályában történt felderítetlen lopás sorozat hamar megkeseríti az iskola légkörét. Kárla ekkor nyomozásba kezd.
2: Achtung, fertig, los!
3: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
4: Wer sitzt hier?
5: Oskar sitzt da.
4: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
5: Ich hab keins.
6: Und das hier?
4: Freunde, wessen Platz ist das?
7: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
3: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
4: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
1: A Tanári Szoba a német filmdíjon 5 kategóriában is díjat nyert. A berlini Nemzetközi Filmfesztivál panoráma szekciójában pedig elnyerte a Europa Cinemas hálózat legjobb európai filmnek járó elismerését, valamint az Arthouse Cinema díjat.
8: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
9: Sie sind doch alle...
4: Alter! Ist alles okay?
9: Hey!
10: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, brich ihm die Beine.
11: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
12: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
13: Schämen Sie sich.
12: Dein Blödsinnismus, den kannst du einfach so
14: aussehen.
15: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
16: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
1: győztes alkotás a döntőben a méhek 20.000 fajtája, a hullólevelek, az Adamanton és a Smoke Sauna Sisterhood című alkotással versengett. A 2024-es Lux közönségdíjra jelölt 5 filmet Európa minden szegletében vetítették. Az alkotásokat a nézők is értékelhették. A végső rangsort így a nyilvános szavazás és az európai parlamenti képviselők szavazatai együttesen határozták meg fele-fele arányban. A legjobb filmnek járó Lux Európai Közönségdíj az aktuális társadalmi és politikai témákkal foglalkozó alkotásokat állítja reflektorfénybe. A mozgókép erejével kíván vitára és reflexióra ösztönözni, hogy az európai identitást erősítse. Ezt az adást az Európai Parlament webrádió szolgáltatása, a Europarl Radio készítette.
6: Φανταστείτε ότι είστε στο Παρίσι και μπαίνετε σε ένα φούρνο. Αγοράζετε το κρουασάν σας 1,5 ευρώ και λίγο αργότερα παίρνετε το τρένο και πηγαίνετε στις Βρυξέλλες με 90 ευρώ για να απολαύσετε μουλ φρίτ, δηλαδή μύδια αχνιστά με πατάτες τηγανιτές. Πληρώνετε το φαγητό σας 25 ευρώ σε μια μπρασερί στο Σενζίλ, χωρίς ποτέ να σας απασχολήσει ποια είναι η συναλλαγματική ισοτιμία, χωρίς ποτέ να χρειαστεί να ανταλλάξετε τα χρήματα που έχετε πάνω σας με κάποιο άλλο νόμισμα. Σήμερα αυτό είναι εντελώς φυσιολογικό. Πριν από 30 χρόνια όμως, το να περάσεις τα σύνορα και να πας σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμαινε ότι έπρεπε να στηθείς στην ουρά, να ταλαιπωρηθείς και να αλλάξεις τα χρήματά σου σε ντόπιο νόμισμα. Και όλα αυτά ενώ βρισκόσουν και στο έλεος συναλλαγματικών ισοτιμιών που άλλαζαν διαρκώς. Αυτό που κάποτε ήταν αναγκαίο κακό για να ταξιδέψεις στην Ευρώπη έχει αντικατασταθεί πια από την άνεση και την ευκολία που μας προσφέρει το ευρώ. Το ενιαίο νόμισμα που μας επιτρέπει να ταξιδεύουμε, να ψωνίζουμε και να πληρώνουμε χωρίς κανένα εμπόδιο σε 21 διαφορετικές χώρες. Στο σημερινό επεισόδιο της σειράς «Ιστορικά στοιχεία και γεγονότα» θα μιλήσουμε για το πώς το ευρώ έγινε ένα από τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τι σημαίνει σήμερα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Το ευρώ δεν είναι απλώς ένα νόμισμα. Είναι ένα από τα πιο διακριτά σύμβολα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του οικονομικού εγχειρήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα χρησιμοποιείται καθημερινά από περισσότερους από 350 εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πώς όμως λειτουργεί η Ευρωζώνη, πώς έφτασαν οι χώρες της Ευρωζώνης να υιοθετήσουν το ευρώ και ποιος ήταν ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή τη διαδικασία? Η ιδέα του ευρώ γεννήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Όμως η συνθήκη του Μάστριχτ το 1992 ήταν εκείνη που καθόρισε τελικά τον οδικό χάρτη για την καθιέρωση του ενιαίου νομίσματος. Η συνθήκη του Μάστριχτ θέσπισε αυστηρούς όρους για τις χώρες που ήθελαν να υιοθετήσουν το ευρώ. Οι όροι αυτοί ονομάζονται κριτήρια σύγκλησης. Για να μπορεί μια χώρα να ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ, να αρχίσει δηλαδή να χρησιμοποιεί το ευρώ ως νόμισμά της, πρέπει να πληρεί 4 προϋποθέσεις. Οι τιμές στη χώρα πρέπει να είναι σταθερές, ο προϋπολογισμός της θα πρέπει να καταρτίζεται με τρόπο υπεύθυνο, τα επιτόκια θα πρέπει να είναι προβλέψιμα και το νόμισμα της χώρας θα πρέπει να είναι σταθερό. Εν ολίγης, κάθε χώρα πρέπει να αποδείξει ότι η οικονομία της είναι έτοιμη πριν από την ένταξή της στη ζώνη του ευρώ. Το ευρώ εισήχθη επίσημα το 1999. Αλλά αρχικά μόνο για ηλεκτρονικές πληρωμές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. 3 χρόνια αργότερα, την πρωτοχρονιά του 2002, τέθηκαν σε κυκλοφορία τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα ευρώ, αντικαθιστώντας τα εθνικά νομίσματα που χρησιμοποιούνταν μέχρι τότε σε 12 χώρες. Ήταν μία από τις μεγαλύτερες νομισματικές αλλαγές που έχουν γίνει ποτέ στην ιστορία. Περισσότερα από 15 δισεκατομμύρια χαρτονομίσματα και 52 δισεκατομμύρια κέρματα τέθηκαν σε χρήση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η ζώνη του ευρώ αποτελείται σήμερα από 21 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως επίσημο νόμισμά τους. 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σουηδία δεν το έχουν ακόμη υιοθετήσει, αν και όλες έχουν δεσμευτεί νομικά να το πράξουν μόλις εκπληρώσουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η Δανία, χάρη σε ειδική συμφωνία την οποία διαπραγματεύτηκε η χώρα το 1992 και η οποία της επιτρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το δικό της νόμισμα. Το να χρησιμοποιούν πολλές χώρες το ίδιο νόμισμα σημαίνει ότι αναλαμβάνουν και από κοινού ευθύνες. Για παράδειγμα, είναι ανάγκη να συντονίζουν τις οικονομικές πολιτικές που εφαρμόζουν, ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα και να αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητες που προσφέρει το κοινό νόμισμα. Ο συντονισμός αυτός γίνεται μέσω του Eurogroup, της ομάδας όπου συνεδριάζουν οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης και στην οποία συζητούνται τακτικά οι προκλήσεις στον τομέα της οικονομίας, τα σχέδια ανάπτυξης και οι δημοσιονομικές πολιτικές. Η μετάβαση στο ευρώ δεν αφορούσε μόνο την έκδοση νέων χαρτονομισμάτων, αλλά ήταν και ένα τεράστιο νομικό και οικονομικό εγχείρημα. Με δύο βασικούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεσπίστηκαν οι κανόνες για μια ομαλή μετάβαση, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα δάνειά μας, οι συμβάσεις εργασίας μας και οι αποταμιεύσεις μας θα παρέμεναν αμετάβλητα και ότι η μετατροπή των παλιών νομισμάτων σε ευρώ θα γινόταν με διαφάνεια και δικαιοσύνη. Με άλλα λόγια, από την πρώτη μέρα διασφαλίστηκαν η νομική συνέχεια και η οικονομική δικαιοσύνη. Η καθιέρωση του ευρώ εκμυδένισε επίσης το κόστος που επομιζόταν κάποιος για να αλλάζει τα χρήματά του από το ένα νόμισμα στο άλλο και εξάλειψε την αβεβαιότητα που αντιμετώπιζαν οι επιχειρήσεις, κάνοντας πιο απλές και πιο προβλέψιμες τις διαδικασίες που συνδέονται με το διασυνοριακό εμπόριο, τις επενδύσεις και τη διαφάνεια των τιμών. Στην καρδιά του ευρώ βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που έχει την έδρα της στη Φραγκφούρτη. Μαζί με τις κεντρικές τράπεζες των χωρών της Ευρωζώνης συναποτελούν αυτό που ονομάζουμε Ευρωσύστημα. Κύρια αποστολή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι να κρατά σταθερές τις τιμές, να διαμορφώνει την νομισματική πολιτική της Ευρωζώνης και να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παραμένει πολιτικά ανεξάρτητη, γεγονός που διασφαλίζει την αξιοπιστία της. Αυτός άλλωστε είναι ένας από τους βασικούς λόγους που το ευρώ παραμένει αξιόπιστο νόμισμα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Από την αρχή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει καθοριστικό ρόλο στο θέμα του κοινού νομίσματος. Συνδιαμορφώνει τους νομικούς κανόνες στους οποίους βασίζεται το ευρώ, επιβλέπει την οικονομική διακυβέρνηση και φροντίζει ώστε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λογοδοτούν για τις αποφάσεις και τις δραστηριότητές τους. Το Κοινοβούλιο μεταφέρει τη φωνή των πολιτών κάθε φορά που γίνονται συζητήσεις για θέματα όπως η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η προστασία των καταναλωτών και οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Πολλοί πιστεύουν ότι το ευρώ έκανε τα πάντα πιο ακριβά. Είναι αλήθεια ότι η τιμή ορισμένων ειδών καθημερινής ανάγκης αυξήθηκε αισθητά μετά την αλλαγή. Αν όμως κοιτάξει κανείς τα επίσημα στοιχεία για τον πληθωρισμό στο σύνολο της οικονομίας, τότε διαγράφεται μια διαφορετική εικόνα. Έρευνες που έχουν κάνει ανεξάρτητοι φορείς δείχνουν ότι η καθιέρωση των χαρτονομισμάτων και των κερμάτων ευρώ προκάλεσε μια μικρή μόνο αύξηση του πληθωρισμού και αυτό μόνο στην αρχή. Η αύξηση αυτή εκτιμάται ότι ανήλθε σε λίγα μόνο δέκατα της ποσοστιαίας μονάδας. Με άλλα λόγια, οι τιμές πράγματι αυξήθηκαν σε ορισμένα αγαθά ευρείας κατανάλωσης και έτσι οι άνθρωποι παρατήρησαν την άνοδο αυτή στην καθημερινή του ζωή, αλλά το συνολικό κόστος ζωής δεν αυξήθηκε ξαφνικά μόνο λόγω του ευρώ. Άλλοι παράγοντες, όπως οι μισθοί, οι τιμές της ενέργειας και οι γενικές οικονομικές συνθήκες, επηρέασαν πολύ περισσότερο το πώς διακυμάνθηκαν οι τιμές στο πέρασμα του χρόνου. Όπως και η ίδια η Ευρώπη, το ευρώ εξελίχθηκε και προσαρμόστηκε μέσα από διάφορες προκλήσεις που αντιμετώπισε. Στον απόϊχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και της κρίσης χρέους που ξέσπασε στην Ευρωζώνη, δημιουργήθηκαν νέα εργαλεία, όπως για παράδειγμα ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Στόχος αυτών των εργαλείων ήταν να προστατεύσουν τη ζώνη του ευρώ και να στηρίξουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τα διδάγματα αυτά βοήθησαν ώστε να γίνει το ενιαίο νόμισμα πιο ανθεκτικό και πιο σταθερό. Παρότι επίσημα το ευρώ είναι το νόμισμα 21 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρησιμοποιείται και εκτός αυτής. Συγκεκριμένα στην Ανδόρα, το Μονακό, τον Άγιο Μαρίνο, την πόλη του Βατικανού, το Μαυροβούνιο και το Κόσοβο. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι η ελκυστικότητα και η σημασία του ευρώ ξεπερνούν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ατενίζοντας το μέλλον, το σίγουρο είναι ότι το ευρώ θα συνεχίσει να εξελίσσεται. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σκοπεύει να εγκαινιάσει το ψηφιακό ευρώ γύρω στο 2029. Στόχος της νέας αυτής μορφής χρήματος είναι να δράσει συμπληρωματικά προς τα μετρητά και όχι να τα αντικαταστήσει, εξασφαλίζοντας ότι το ευρώ είναι έτοιμο για τη νέα ψηφιακή εποχή. Κάθε νέο βήμα θα είναι αποτέλεσμα συζητήσεων που θα γίνουν μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να εξασφαλίζονται η διαφάνεια, η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων. Από το κοινό νόμισμα μέχρι την ανάληψη κοινών ευθυνών, το ευρώ παραμένει στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, το οποίο βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και τη συνεχή προσπάθεια να προσαρμοζόμαστε σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
9: Europos parlamento nariai ne tik diskutuoja plenarinėse sesijose ir balsuoja dėl pasiūlymų dėl teisės aktų. Šiandien pažvelkime į kitą jų darbo aspektą ir išsiaiškinkime, ką daro pranešėjai. Kai Europos komisija pateikia parlamentui naują pasiūlymą dėl teisės akto, viename iš parlamento komitetų prasideda teisėkūros darbas. Atsakingas komitetas parenkamas priklausomai nuo temos. Pavyzdžiui, jei pasiūlymas susijęs su gyvūnų vežimu, šį klausimą nagrinės už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas komitetas. Tuomet komitetas paskiria pranešėją, tam tikrą projekto vadovą, kuris bus atsakingas už pranešimo dėl pasiūlymo parengimą ir galimus jo pakeitimus. Tai yra siūlymus išbraukti, pakeisti ar papildyti pradinį tekstą. Pranešėjas pirmiausia turi atlikti svarbų parengiamąjį darbą. Be abejo, jis tą daro ne vienas. Darbu jis dalyjasi su kitais parlamento nariais ir naudojasi savo komiteto pagalba. Jis taip pat gali kviesti išorės ekspertus arba ekspertus iš kitų sąjungos institucijų, kad gautų išsamesnę nuomonę atitinkamų klausimų. Jo užduotis, atsižvelgiant į visas galimas pasekmes ir poveikį, bei į visas menkiausias smulkmenas, parengti kuo išsamesnį ir tikslesnį pranešimą. Pranešėjo vaidmuo yra esminis. Pranešimo projektas gali būti svarstomas, keičiamas ir perrašomas keletą kartų, kol jį galutinai patvirtina atsakingas parlamento komitetas. Po to pranešėjas pristato jį plenarinėje sesijoje. Tada į pranešimą įtraukiama aiškinamoji dalis, pasiūlymas dėl teisėkūros rezoliucijos ir pakeitimai, dėl kurių bus balsuojama. Akivaizdu, kad balsuojant pritariama ne visiems pranešimams, kai kurie būna atmetami. Pranešimo patvirtinimas jį parengusio pranešėjo darbo vainikavimas. Tikriausiai paklausite, kaip paskiriami parlamento nariai šiai svarbiai užduočiai atlikti. Na, tai priklauso nuo kelių veiksnių. Visų pirma, dėl paskirimo susitaria frakcijos. Labai retais atvejais jos gali paskirti du už tą patį dokumentą atsakingus bendrapranešėjus. Taip buvo pavyzdžiui rengiant pranešimą dėl dirbtinio intelekto. Antra, frakcijos yra sukūrusios taškų sistemą, pagal kurią pasidalijama atsakomybė už teisėkūros pranešimus. Kiekviena frakcija, turėdama tam tikrą taškų skaičių, suteikta atsižvelgiant į jos dydį, pateikia pasiūlymą dėl pranešėjo. Akivaizdu, kad atsižvelgiama ir į parlamento nario kompetenciją bei domėjimasi atitinkama tema. Ir dar vienas svarbus dalykas. Kartais paskiriami ir kitokie pranešėjai. Kai komitetas pageidauja sužinoti kito komiteto nuomonę, arba kai kitas komitetas pageidauja išsakyti savo nuomonę dėl pranešimo komitetui, kuriam buvo perduotas klausimas, jie gali paprašyti parlamento pirmininko, kad vienas komitetas būtų paskirtas atsakingu komitetu, o kitas komitetas nuomonę teikiančiu komitetu. Tada antrasis komitetas gali paskirti nuomonės referentą. Kad visą tai paaiškintume, grįžkime prie pasiūlymo dėl gyvulių vežimo pavyzdžio. Šiuo klausimu atsakingas komitetas būtų už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas komitetas. Tačiau įsivaizduokime, kad prireikia pavyzdžiui transporto ir turizmo komiteto nuomonės. Tada jis turėtų galimybę paskirti savo pranešėją. Geriausias pavyzdys – pranešimas dėl dirbtinio intelekto, kuriam rengti buvo paskirti trys pranešėjai iš trijų skirtingų parlamento komitetų. Iš viso, rengiant šį pranešimą, kuris 2024 m. kovo mėnesį buvo priimtas plenarinėje sesijoje, dalyvavo ne mažiau kaip 5 pranešėjai. Galiausiai yra dar viena pranešėjų kategorija. Frakcija kiekvienam pranešimui gali paskirti šešėlinį pranešėją, kuris stebi, kaip rengiamas atitinkamas pranešimas. Šešėlinis pranešėjas atstovauja savo frakcijos nuomonei svarstoma tema. Jis atlieka svarbų vaidmenį siekiant kompromiso derybose su kitomis frakcijomis. Beje, kiekvienas pranešimas turi oficialų pavadinimą, dažnai labai ilgą, bet geriausiai būna žinomas pranešėjo vardu. Tai svarbus pranešėjo pripažinimas už kruopštų ir labai svarbų darbą Europos parlamente. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
13: Gondolkozott már azon, hogy honnan volt pénz arra az új buszjáratra, amivel reggelente munkába megy? Vagy hogy kiállta a cehet, amikor a szomszédos elhagyatott gyárépületből egyszer csak kulturális központ lett?
14: A városok és régiók Európa szerte folyamatosan változnak. Változik a városkép, egyre zöldebbé válik a tömegközlekedés, és új szolgáltatások jelennek meg. Sokszor eszünkbe sem jut, hogy a változások mögött uniós alapok állnak, amelyek kifejezetten azért jöttek létre, hogy támogassák a városokat és javítsák a városlakók életminőségét.
13: Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban azt vizsgáljuk meg, hogy hogyan segíti a városokat az uniós finanszírozás a mindennapi kihívások kezelésében és a helyi életkörülmények javításában.
14: Minden város más és más. Eltérőek a gondjaik, a lehetőségeik, az igényeik. Sok fontos fejlesztést uniós finanszírozásból valósítanak meg. Legyen szó az előregedő infrastruktúra korszerűsítéséről, a tömegközlekedés fejlesztéséről vagy bármi másról, az uniós források számos területen segítenek javítani a városok élhetőségén.
13: A támogatásnak ez az alapgondolata nem új. Az 1972-es párizsi csúcson merült fel először, ahol az európai vezetők felismerték, hogy a régiók közötti nagyobb különbségek hátráltatják a növekedést és korlátozzák a lehetőségeket. Egyes területek prosperálnak, mások meg csak vegetálnak. Ahogyan Albert Borchett, az Európai Bizottság egyik akkori biztosa az egyik sajtónyilatkozatában egyértelműen megfogalmazta,
15: azt is látni kell, hogy gazdasági, politikai, de humánus okokból sem engedhetjük meg, hogy ilyen egyenlőtlenségek legyenek a közösség különböző régiói között, különösen, ha egy integrált Európát, valamint egy gazdasági és monetáris uniót akarunk kiépíteni.
13: Megoldásként az az ötlet született, hogy európai szinten egyesíteni kell pénzügyi erőforrásokat, és ott kell őket felhasználni, ahol ezzel a legnagyobb javulást lehet elérni. Ebből az elképzelésből nőtte ki magát a mai kohéziós politika. Az EU a mai napig arra használja, hogy csökkentse a régiók közötti egyenlőtlenségeket, és lakóhelyüktől függetlenül hasonló életkörülményeket biztosítson az embereknek.
14: A kohéziós politika törzsét négy finanszírozási program képezi. Ezek egyike az Európai Regionális Fejlesztési Alap, amely, mint a neve is mutatja, földrajzi alapon működik. Olyan beruházások finanszírozásában segíti a városokat és a régiókat, mint az infrastruktúra fejlesztés, a tömegközlekedés korszerűsítése és a digitális innováció. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak köszönhető például, hogy a németországi Essen és a lengyelországi Vucs városában a korábbi ipari területeket kultúrnegyedekké és modern közterületekké alakították.
13: A kohéziós politika másik fontos pillére az Európai Szociális Alap Plusz. Fókuszában maguk az emberek állnak. Képzésekhez, a foglalkoztatást előmozdító programokhoz és közösségi projektekhez nyújt támogatást. Ennek az alapnak a forrásaiból tudott, sok más város mellett Brüsszel és a portugáliai Coimbra is testre szabott képzési programokat kidolgozni fogyatékossággal élő lakói számára, és színvonalas idős gondozási szolgáltatásokat biztosítani.
14: Azután ott van maga a kohéziós alap, amelyből az EU nagyléptékű infrastrukturális projekteket támogat a kevésbé tehetős uniós országokban. A kohéziós alapból forrásokhoz jutnak a közlekedés és a környezetvédelmi projektek, például a vasutak és a víztisztító rendszerek, amelyek szintén a városok javát szolgálják.
13: Végül, de nem utolsó sorban, nemrég jött létre az igazságos átmenet alap, amely azoknak a régióknak segít anyagilag az ökológiai átállásban, amelyekre aránytalanul nagy terheket ró az Unió 2050-re vállalt klímasemlegességi törekvése. A spanyolországi Asztóriában és a görögországi Nyugat-Makedóniában például ez az alap segít a helyi közösségeknek leállítani a széndioxid intenzív iparágakat és helyettük újakat meghonosítani. Röviden tehát ez a négy alap nyújt pénzügyi támogatást a helyi fejlesztési, képzési és munkahelyteremtési, a jelentős infrastruktúrális, illetve a zöld átállást segítő projektek megvalósításához.
14: Az Európai Parlament kulcsfontosságú a kohéziós politika sikere szempontjából. A bizottsággal és a tanáccsal együtt ő határozza meg az uniós alapokra vonatkozó szabályokat, és hagyja jóvá, hogy mennyi forrás jusson az uniós költségvetésből a kohéziós politika céljaira. Arra ösztönzi az Európai Bizottságot és az uniós országokat, hogy érdemben támogassák a helyi és regionális önkormányzatokat, mert azok jelentős szerepet játszanak az uniós döntéshozatali folyamatban. 2025-ben Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke, a Régiók és Városok Európai Hetét megnyitó beszédében a következőket mondta.
16: Cohesion policy is a monument to this mission.
17: A kohéziós politika ennek a törekvésnek a megtestesülése, és egyúttal az Unió egyik legfigyelemre méltóbb vívmánya. Az európai egység és szolidaritás élő bizonysága. Jól példázza, hogy hogyan fog össze Európa a tettek szintjén azért, hogy a fenntartható növekedésnek és a társadalmi fejlődésnek valamennyi régió és valamennyi polgára javát láthassa. Minden felújított iskola, minden új digitális központ és minden tiszta energiaprojekt, amit részben az Unió finanszíroz, kézzelfogható bizonyítéka annak, hogy az Európai Unió valódi változást hoz az emberek életébe.
13: De hogyan juthatnak hozzá az uniós városok ilyen forrásokhoz? A folyamat általában lokális szinten kezdődik. A helyi önkormányzatok azonosítanak egy problémát vagy egy lehetőséget, például sok náluk a fiatal munkanélküli, túl magas a középületek rezsie, esetleg van egy elhanyagolt városrész, amely több figyelmet érdemelne. Ezután kiválasztják a legmegfelelőbb uniós finanszírozási programot, és részletes projekttervet készítenek. A tervben kifejtik, hogy pontosan mennyi idő alatt mit szeretnének csinálni, kik lesznek a projekt haszonélvezői, és hogyan hat majd az egész a helyiek életére. Ezután a projektterveket nemzeti vagy regionális szinten értékelik az uniós alapok kezeléséért felelős hatóságok. A sikeres pályázók megkapják a kért forrásokat, azután általában több év áll rendelkezésükre tervük kivitelezéséhez.
14: Az alapötlet egyszerű. A városok megfelelő támogatás mellett sokat tehetnek azért, hogy zöldebbé, társadalmilag igazságosabbá és válságállóbbá váljanak. Lehet, hogy ehhez a tömegközlekedést és az úthálózatot kell korszerűsíteniük, iskolákat kell felújítaniuk, de az is lehet, hogy új képzési programokat kell indítaniuk, kórházakat kell építeniük vagy bővíteniük, esetleg segíteniük kell a helyiek álláskeresését. Érdemes jól körülnézni, amikor valaki új buszra száll, vagy egy szépen felújított köztéren sétál, nincs-e kiírva a közelben, készült az Európai Unió társfinanszírozásával.
13: Ezt az adást az Európai Parlament készítette.

0: Mi lenne, ha egy nap minden diák és tanár oda mehetne tanulni vagy tanítani az Európai Unión belül, ahova csak szeretne? Ha gond nélkül mehetne egyik országból a másikba, hogy tapasztalatokat szerezzen és látókörét szélesítse? Az európai oktatási térség kiépítésével pontosan az a célja az Európai Uniónak, hogy ez ne puszta vágyálom maradjon, hanem meg is valósuljon.
1: Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban arra keressük a választ, hogy mit tesz az Európai Unió annak érdekében, hogy mindenki egyaránt élhessen a tanulás lehetőségével, és minél többen vehessenek részt a külföldi tapasztalatszerzést segítő uniós mobilitási programokban.
0: A legfőbb kezdeményezés ebbe az irányba az európai oktatási térség kiépítése. Az Európai Unió azt várja ettől, hogy szorosabb lesz az együttműködés a tagországok között, nagyobb fokú lesz a mobilitás a diákok és a tanárok

0: nyelvismeret hiányát. De hogyan is támadt igény mindenre?
1: Az európai oktatási térség gondolata először a 2017-es göteborgi szociális csúcstalálkozón merült fel. Konkrét megvalósításához azóta mind az Európai Bizottság, mind a tanács körvonalazta elképzeléseit. Mindegyikben közös pont az oktatás színvonalának javítása, amelybe az is beletartozik, hogy már a kezdetektől gondoskodni kell a befogadásról és a nemek közötti egyenlőségről. Ahhoz is szoros együttműködésre van szükség, hogy a felnőtteknek egész életükben lehetőségük legyen a tanulásra. A tanterveknek célszerű lenne igazodniuk a digitális és ökológiai átállás kívánalmaihoz is, hogy a diákoknak az ilyen kihívások se okozzanak problémát.
0: Az európai oktatási térségen belül a tagországok összehangolnák oktatási rendszereik bizonyos elemeit, de náluk maradna a teljes kontroll. Az oktatásügy ugyanis tagállami hatáskörbe tartozik, a területükön élők oktatásáért és képzéséért a tagországok felelnek. Az évek során viszont az Európai Unió maga is sokat tett azért, hogy a tanulásnak ne szabjanak gátat az országhatárok. Többek között a bolognai folyamat végrehajtásával európai felsőoktatási térséget hozott létre, útjára indította az Erasmus Plus finanszírozási programot, hogy a tanulói-oktatói mobilitás révén korszerűsítse az oktatást, a koppenhágai nyilatkozattal pedig lendületet adott az együttműködésnek a szakoktatásban és a szakképzésben.
1: 2010-ben az Európai Unió egy sor oktatáspolitikai

0: Ította meg, hogy ezzel párhuzamosan a gyenge alapkészségekkel rendelkező 15 évesek aránya szintén nőtt.
1: Noha az oktatás és képzés színvonalának javítására tett erőfeszítések felemás eredményeket hoztak, az Európai Bizottság, az Európai Unió tanácsa és az Európai Parlament egyetért abban, hogy a tét óriási. A ma és a holnap nemzedékei számára biztosítani kell az egész életen át tartó tanulás lehetőségét, hogy a polgárok a társadalom aktív tagjaivá válhassanak és szert tegyenek a nehézségekkel való megküzdés képességére. A tanulásnak az ökológiai és digitális átállásban is döntő szerepe lehet. Ezért is nyilvánította az Európai Unió a Készségek Európai Évének ezt az időszakot, amely 2024. május 8-án zárul. A kampány a készségek fejlesztésére irányítja a figyelmet, mert ezáltal lehet jó állásokat szerezni, illetve orvosolni az uniós vállalkozások működését nehezítő készséghiányt. Egész Európában több ezer programra és rendezvényre kerül sor a témában.
0: Egy 2021-ben készült parlamenti tanulmány szerint a közös európai oktatási tér gondolata már a II. Világháború óta szerves része az európai integrációs folyamatnak. A parlament ennek megfelelően támogatja a megvalósítását. Ezzel együtt fontos szempontnak tartja a megfelelő finanszírozást is, mert csak így lehet elérni, hogy az oktatáshoz, illetve az uniós mobilitási programokhoz mindenki ugyanúgy hozzáférhessen.
1: A legismertebb ilyen uniós mobilitási program az Erasmus. A 2021 és 2027 közötti időszakra szóló legújabb változata, az Erasmus Plus továbbra is a határokon átívelő oktatáshoz, képzéshez, sporthoz és ifjúságügyi munkához nyújt pénzügyi forrásokat. Mindeközben még többeket el szeretne érni. Az előző 7 éves időszakban 4 millióan éltek a program kínálta lehetőségekkel, most ezt megháromszoroznák, hogy akár 12 millió ember is részt vehessen. Az új generációs Erasmusban is fontos szempont az egész életen át tartó tanulás. Az európai egyetemi hálózatok létrehozásának és az európai diákigazolvány bevezetésének ebben minden bizonnyal nagy szerepe lesz. Több figyelem irányul a befogadásra és az adminisztratív teendők leegyszerűsítésére. A program emellett beemeli a sportot a fő területek közé, jobban épít a digitalizációra, új tudományterületeket támogat, valamint elindítja a Discover EU kezdeményezést, hogy a fiatalok beutazhassák Európát.
0: Összességében elmondható, hogy az Európai Unió és intézményei arra törekednek, hogy az európaiaknak több lehetőségük legyen a színvonalas tanulásra, illetve hogy a már futó oktatási és mobilitási projektek folyamatosan fejlődjenek és újak induljanak. Az Erasmus és a hozzá hasonló kezdeményezések a jövőben is segítenek átlépni a hagyományos kereteket, hogy a diákok új felfedező utakra indulhassanak. Az európai oktatási térségben a remények szerint mindenki megtalálja majd, amit keres, ami pedig az egyenlőtlenségek és az oktatásbeli elmaradások felszámolásában is segíteni fog.
1: A fejlesztés állandó folyamat. Az Európai Unió és a tagállamok szintjén is különböző lépéseket igényel. Ez a jövőben sem lesz másképp. Az oktatás és a képzés területe ezért nem fog lekerülni az Európai Parlament napirendjéről. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.
2: Es ist Zeit, wählen zu gehen. Vom 6. bis zum 9. Juni haben dieses Jahr Millionen von EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern die Gelegenheit, bei der Europawahl ihre Stimme abzugeben und damit die Zukunft der Europäischen Union mitzugestalten. Das Europäische Parlament ist das einzige direkt gewählte EU-Organ und die Europawahl ist eine der weltweit größten Übungen in Demokratie. In dieser Podcast-Reihe erfahren Sie alles, was Sie über die bevorstehende Wahl zum Europäischen Parlament wissen müssen. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie das Wahlsystem bei der Europawahl funktioniert.
3: Alle 5 Jahre wählen die Bürgerinnen und Bürger der EU die Mitglieder des Europäischen Parlaments. Diese direkt gewählten Abgeordneten vertreten im Parlament die Interessen ihrer Wählerschaft. Dieses Jahr werden insgesamt 720 Abgeordnete